Emetab borotet, kakoech. Kakoech emet. Amwoe kongoi. Kakoech emet. Kole kakoech emet, amwoe kongoi. Kakoekchi borotet. Kakoech. *274#. *274#. *274#. Kimache biik 20. Amae biik 20. Ako magere chi. Biik 20. Agere chi tangi nekochut. Nekuren Hassan. Hassan, congratulations Hassan. Kimae biik 19. Eh? Kimae biik 19. *274#. Nyorchingei odadi. *274#. Unga. Nebo 4,000. Unga nebo 4,000. *274#.

One minute. Kekasa nekile Jeremia. Jeremia nekokikonech. Jeremia.